0: jednom čase je to forma cvičení s jasnou látkou. Asi 15 až 20 minut pohybu stimuluje krevní cirkulaci podobně jako krátký běh. Kromě toho to prý pomáhá i snížit stres, takže člověk začíná den spokojeněji a vyváženěji. Výsledek je kombinace energie, lepší nálady a soustředění, což je to, co mnoho lidí spojuje s ranní kávou. Tak pokud vám ráno dojde káva, nestačíte si uvařit kávu, zbývá už jenom sex. Pak je otázkou, zdali máte s kým ten sex a nabít se ráno provozovat. Kávička ve špajzu bude vždycky.
1: Kiss.
2: Radio Kiss.
1: Be happy. Skapadabadu, pidu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu,